0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Escucha, hermano.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járod, a nagyok táncát járod, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Ahogy haladsz előre és lépkedsz egyre fel,

Bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a pár. Jó dím FM.
1: Klaszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: leszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodim FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Helyeinket elfoglalva hallgassuk meg hirdetéseinket.
1: Áldás békességet, én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A hirdetéseket olvasom. Az elmúlt héten Isten dicsőségére a következő testvérek adakoztak. Dr. Majorosi György és felesége. Egy gyászoló család szerettük emlékére. Fring Erzsébet édesanyja emlékére. A Rázsó és Illés család szerettük emlékére. Balogh Zsuzsanna, Isten dicsőségére és szerettei emlékére. A Beregszázi Kossuth Lajos Liceum végzős diákjai. Székely Zsuzsanna. A Manzák család szerettük emlékére. Névtelenül Isten dicsőségére 5 testvérünk adományozott, valamint egy nőtestvérünk névtelenül édesanyja emlékére helyezte el adományát. Céladományként ifjúsági munkára egy testvérünk névtelenül adakozott. Szeretett konyha támogatására Tóth Erzsébet testvérünk adományozott. Az Úr áldása legyen a jókedvű adományozók életén. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Rázsó Sándor testvérünket, akit Teremtő Istenünk 75 éves korában szólított magához. Az Úr vigasztaló lelkét kívánjuk a gyászoló család számára. Alkalmainkat hirdetjük. Minden reggel 8 órától Isten tisztelet. Hétfőn reggel 8:30-tól ima közösség. Kedd délelőtt 10 órai kezdettel Szépkorúak bibliaórája. Csütörtök délután 16:30-tól gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök délután 17 órától nagy ifi, szombat délután 14 órától kis ifi. Szombat délután 15:30-tól szenvedélybetegségből szabadultak és szabadulni vágyók számára tartunk bibliaórát. Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket. Emlékeztetőül hirdetjük, hogy a mai istentisztelet után a fiatalok szeretettel várják a testvéreket az ifi kávézóban. Maradjunk együtt, egy jó kávé mellett és beszélgessünk. Jövő héten 2-től péntekig vakációs biblia hétre várjuk a gyermekeinket. Adjuk tovább, küldjük, kísérjük el gyermekeinket, unokáinkat, hogy az Úr közösségében legyenek. Az alkalmak délutánonként 14 órától, azaz 2 órától kezdődnek majd. Sok szeretettel várjuk a gyermekeket. Jövő szombaton, június 13-án délelőtt 9 órától keresztény pedagógus szakmai nap kerül megrendezésre templomunkban. Szeretettel várunk minden keresztény érték szerint élő pedagógust és minden érdeklődőt. Szintén jövő szombaton, június 13-án presbiteri csendes nap lesz Nagyberegen, délelőtt 9 órai kezdettel. Előadások, áhítat, beszélgetés, közös étkezés, szabadtéri programok az Úr lábainál. Szeretettel várjuk a presbitereinket. Több hirdetés nem lévén, a gyülekezet ige hirdetésre készülve a 339. dicséret. Bocsánat, akkor még egy kis hirdetés lesz.
0: Kedves testvérek, valóban a gyerekhét van most előttünk, és erre imádságban is hívunk mindenkit, hogy támogassuk. De egy pár hét leforgása múlva eljön az ideje a szokásos kukjai táboroknak, és akik esetleg szívesen részt vennének a terep előkészítésében, bármilyen nemű módon

fűvágás, és sorolhatnánk ezt majd az alkalom után, kérem maradjunk itt középen, és részletezzük, hogy miben lehet majd segíteni, és megpróbálunk közösen egy időpontot is kitalálni, hogy mikor tudnánk ezt közösen megtenni. Ezt mindenféleképpen a testvérek szívére helyeznénk. És ahogy már elhangzott, a 339. dicséretünknek az első 4 verszakát énekeljük.

Szeretett testvérek, Istennek ígéje szól közöttünk Mózes első könyvéből. A harmadik rész 15. verséből ekképpen szól hozzánk az Úrnak ígéje. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között. A te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Isten tegye áldottá az ő igének meghallását és szívünk befogadását. Gyertek ezért imádkozzunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy néha tényleg új élménynek tűnik, amikor meghirdeted számunkra a szabadulást, a kegyelmet, az új életet. Pedig emberi emlékezetre nézve, a lehető legkésőbbre visszatekintve te már szóltál, te már jeleztél, hogy eljön majd a Messiás. Mi az új szövetségben kapott kegyelmi időt nem mindig tudjuk megbecsülni. Annyi mindenről számot kell adjunk neked, Urunk, bűnbánatunkban. És ezért könyörgünk, hogy a lélek által indíts bennünket felismerni, meglátni a bűnt. Úr Jézus Krisztus, oly nagy szükségünk van a te életadó, vezérlő ígédre ebben a mostani időszakban és az elkövetkezőkben is. Változtasd életté, cselekedetté, imádsággá a mi életünkben a te szent, nagy és dicső szavadat. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve a 342. dicséretünknek az első verszakát énekeljük. Az ének alatt a legifjabbak átvonulhatnak a nekik elkészített alkalomra.

A mai napra kijelölt új szövetségi ige szakasz szól közöttünk, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele, annak 16. része, a 17. verstől a 27. versig. Az igét és annak magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szóval megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Köszönt titeket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim, Lúcius, Jászón és Szószipatrosz. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszönt titeket Gájus, aki vendéglátóm nekem, és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erasztosz, a város számvevője és Quartus testvérünk, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, a ma titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett. És az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség, Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket itt az Úrházában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki távolról van velünk az internet és a rádión keresztül. Egy gyülekezet, amikor létrejön, akár Rómában, ezelőtt nagyon-nagyon sok évvel, vagy akár a világ egy bármelyik másik pontján, az bizonyos értelemben egy csoda, és bizonyos értelemben egy harcnak a kezdete. Csoda abból a szempontból, hogy Isten képessé és alkalmassá tesz embereket, arra, hogy együttműködjenek, hogy egy akaratra kerüljenek. Elnézve, kedves testvérek, a mai világot, anélkül, hogy túl nagy vonalakkal festeném le, de jóformán annyi maradt, hogy ha valakit közösen tudunk gyűlölni, akkor abban lehetünk együtt. De közösen szolgálni, közösen az Úr akaratát elkérni, közösen bűnbánatot tartani, hát ezek már nem ennyire könnyen csúsznak. Pedig lehet, hogy ez csak az én ilyen lelkészi téveszmém, de micsoda erő van abban, a Szentírásból induljunk ki, amikor mondjuk egy egész nép bőjtel az Isten elé megy. Hozzunk egy ilyen nagyon látványos példát, Eszter könyvét. Sok ember egy akaraton Isten előtt. Ez a lélek csodája. Vagy Jónás könyvébe nézünk bele egy picit más oldalról, amikor Ninive meghallja, hogy Isten szól, egy város egy akarattal bűnbánattal az Isten elé folyamodik, és megtér. Tehát egy gyülekezet ilyen dolgokra van elhívva. Bármennyire is hihetetlen, hogy mi
képesek leszünk egy akaratra jutni, ez a mi küldetésünk és sorsunk. És ez az akarat nem közülünk a legerősebb akarata. Ez az akarat az igéből táplálkozik és indul ki. És az igénk elején, a 17. versben rögtön egy, lehet, hogy a mai fülnek ilyen értelmezhetetlen problémára, veszélyre való felhívás van. Azt mondja, hogy tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak, azzal a tanítással szemben, amit tanultatok tőlem. Pál ebben az esetben nem azt mutatja be, hogy na, figyeljetek ide, én tőlem jobb a világon nincs, és aki egy betűvel is eltér mindattól, amiről én beszélek, és amiről én szólok, hát az a legvége, és ilyet nem lehet. Hanem ez az egyetlen egy igevers, ez a hatalmas igevers azért kerül bele, mert a tévtanítás azt jelenti, hogy ebből az egy akarat megtalálásából, az Isten jelenlétének kereséséből, gyertek csak menjünk ki egy kicsit utálkozni. Gyertek csak nézzük meg, hogy ki kicsoda közöttünk, és akkor az alapján árazzuk be egymást. Gyertek csak emésszük fel azokat, akikkel nem lehet bírni. Itt Rómában végbe megy egy dolog, amit lehet, hogy a testvérek már nagyon jól tudnak, de valahol engem úgy mindig megakaszt. Claudius császár idején a zsidóságot mindenféle helyzetre vagy esetre való tekintet nélkül kiüldözik Rómából. És a zsidóból lett keresztények is aláesnek ennek a rendelkezésnek. A gyülekezetek úgy maradnak Rómában egy pár esztendőre, hogy csak pogányokból lett keresztények vannak ott. Aztán lássunk csodát, meghal a császár. Milyen hihetetlen, nem? Ma az örök rendelkezés, a végtelen erő, ma még a hatalom a szemével, a tekintetével elküldhet a sírba valakit, holnap meg már nincs. Micsoda fonákság az emberi életben, hogy olyan dolgokat tudunk létrehozni, amik megjelenítik a pokol mélységét, a bűn legtorzabb ábráit, és olyan illékony az egész, mint a mezőfűvel, hogy tanít minket a Biblia. Aztán visszatérhetnek a zsidók Rómába. És bizony, a gyülekezeten belül, amikor találkoznak az elmentek és hazajöttek, hát kapaszkodjunk meg, kedves testvérek, ott egy különbségtétel kezd kialakulni. Mert akik zsidó háttérből tértek meg, nekik a Jézus Krisztus követéséhez hozzátartozik a mózesi rendelkezésből még jó néhány dolog. És ezt nagyon keményen számon kérik egymáson. Olyannyira, hogy elkezd egy olyan dolog megjelenni, hogy a kegyelem hirtelen nem lesz elég mindenre. Még azért ahhoz kell egy kis ez meg az. És lehet, hogy reformátusként ez rögtön bántja a mi fülünket, és áldott legyen az Úr, hogyha rögtön felkapjuk a fejünket arra, hogy a kegyelmen kívül valaki még mással is próbál bennünket méltóvá, alkalmassá tenni az Isten elfogadására, mert ez így nincsen jól. Az az új szövetség, amit Krisztus hozott, az új. Akkor is, ha ez nehezen emészthető, akkor is, ha ez felháborító, akkor is, ha ez megütközés köve, ahogy sarokkőként hivatkozik Jézus Krisztus magára. De ez új. És ebben az új világban egy gyülekezetnek a léte, akár Rómában, akár Beregszázban, akár a nagyvilág bármelyik másik pontján, egy olyan hihetetlen állapot, amit Isten tart fent. Egy olyan hihetetlen állapot, amely Isten nélkül múló tünemény csupán. Egy gyülekezet célja, egy gyülekezetben
ott lévő ember élete, ha nem az Isten keresésről szól, ha nem az Úr akaratának beteljesítéséről szól, szeretett testvérek, akkor vége. És ezért jönnek a tévtanítók. Azt kérdezte tőlem egyszer egy hölgy az utcán, hogy mondjam már meg, mi a különbség a Jehova tanúi és a reformátusok között. Hát ugyanazt a Bibliát olvassuk. Ugyanazt. Ugyanaz az Isten, minden passzol. És ott akkor én egyetlen egy dologra fókuszáltam, mert mi másra is fókuszálhatna az ember, hogy Istene Jézus Krisztus, vagy csak egy ember. És ez ennyi mindent megváltoztat? Ezt kérdezte. Kedves testvérek, igen. Mérhetetlenül fontosak Pál apostolnak ezek a szavai, amik itt a római levélben vannak, bár én a római levél egyetlen egy sorát sem mondanám lényegtelennek, de ez már biztos csak ilyen lelkészi betegség. De azok a sorok, amik ma adattak nekünk, jó, hogyha hangsúlyosan a szemünk előtt itt a polcon marad. Hogy vezessen titeket valaki attól, amit tanultatok az Istenről. Ugye a legjobb védekezés a mai világban a tudatlanság. Ennek olyan formái vannak, amik egészen megdöbbentőek. Sokszor mondjuk akár úgy is, hogy elfelejtettem, hogy ez azért nem teljesen fedi az igazságot. Sokszor megpróbálunk láthatatlanságba burkolózni. Úgy teszünk, mintha nem láttuk volna, mintha nem vettük volna észre. Védekezhetünk sokféleképpen, de kedves testvéreim, az a tudás, amit Isten bízott ránk, ami, ha Isten kegyelme nagy volt az életünkben, talán már évek óta szól, ettől a tudástól bizony, hogy el akarnak bennünket tántorítani. Mert végső soron a mi hadakozásunk, mert nekünk van hadakozásunk, mind a fölött, ami itt ebben a világban történik, nem test és vér ellen van. Ezért végtelenül tragikus, amikor emberekként egymásra nézünk és látunk egy ellenséget. Te az én ellenségem vagy, én pedig a tiéd. Ilyen céltévesztésben élni a sátán működése nyomán lehet. És akik kívülről nézik a gyülekezetünket, és esetleg nem sokat tudnak róla, mindig azzal az elvárással lépnek be, hogy hát köztetek ugye nem így van. Ti ugye nem. És akik frissen térnek be a közösségünkbe, gyakran meglepődnek, hogy vannak emberileg kérdéseink, küzdelmeink. És nagyon nagy ajándéka az Istennek, hogy időről időre összegyűjt bennünket egy úrvacsorai közösségbe. Nagyon nagy ajándéka az Istennek. Minek vannak ezek az úrvacsorai közösségek? Minek van ennek a gyülekezetnek még nyitva a temploma? Minek enged még Isten minket ide? Mert ez a kegyelmi idő. És lehet emberekként mi már megtagadnánk egymástól a holnapot is. Hát hányszor hallom, megérett a világ a pusztulásra, mi már tudjuk, ugye? De a hosszan tűrő Isten valakire még vár. Testvérek, nem mi vagyunk vajon azok? Nem én vagyok vajon az, akire vár az Isten? Hogy itt és ma oda boruljak elé, és Jézus Krisztus szolgálatába szegődjek. Óriási ajándék egy gyülekezetnek a megléte. Azért mondom el ezt újra és újra, mert szeretném, hogyha ezt úgy magunkkal vinnénk. Nem egy alapállapot és nem egy természetes okoknál fogva létező dolog ez. A mindenkori legnagyobb kihívója a gyülekezeti életnek a sátán,
aki ezer oldalról, minden szempontból mérgezné a közösséget, és mérgezne bennünket is. Szeretett testvérek, ilyen formán az a harc és küzdelem, ami körülvesz bennünket, és soraink közt is megjelenhet, nagyon félelmetes, és mindent elemésztő tud lenni. De felolvastam Mózes könyvéből egy ígét. Felolvastam azt, hogy az asszonynak a magva el fogja taposni a kígyót. Valahol régen, ott időben és térben távol tőlünk, az Isten tudta, hogy nekünk arról hallanunk kell, hogy a harcunk és küzdelmünk nem saját kútfőből kell megtörténjen. Nem annyival vágunk neki a missziói parancs beteljesítésének, ami nekünk adatott. Ennél többel. Mert Isten gazdag rendelkezése szerint az ő áldásainak tengere zúdul ránk. Először is abban, hogy újra és újra megtanít a földön járni. Erre való a bűnbánat, ami olyan nehezen megy, olyan mire azt. De az Isten megtanít a földön járni. Az Isten megtanít bennünket egymás szemébe nézni úgy, hogy láthassam a másikban is a megváltandót, vagy ha testvérem, a megváltottat. A földön járva, egymásra nézve, ez az új látás egy nagyon nagy ajándék. És amikor már láttam a testvéremet, akkor érkezünk el nagyjából a közepére az igének. Pál apostol szavai mögül egyszer csak kiköszönnek az emberek. Ezt hallhattuk tegnap is, és hallhattuk ma is. Hát ki az a Timóteus, ki az a Lúcius, ki az a Jászón, a Szószipatrosz, Tercius, Gájus, Erasztos, Kvártus, kik ezek az emberek? Hát azok, akik ugyanúgy részt vesznek a misszióba, mint Pál, de lehet, hogy tartóoszlopként, lehet, hogy szállásadóként, lehet, hogy ima háttérrel. Attól, hogy az van ideírva, hogy Pál levele a rómaiakhoz, ez nem csak Pálnak a missziója, hanem egy olyan gyülekezeti közösségé, egy olyan testvéri közösségé, akik egymást tartják. Amikor Mózesék egy óriási csatába keverednek, akkor eljön a pillanat, hogy feltartott kézzel kell álljon a csata fölött. És jönnek testvérek, akik tartják a kezét. Akkor itt kivégezte a szolgálatot. Add minket az Isten egymásnak. Lehet, hogy te is, én is, és sokan mások is azt mondanánk, hogy ó, én jobbakat kérek. Nekem kellene egy kicsit ilyenebb, vagy amolyanabb. Én kérnék egy másik lelkészt, akinek sokkal gördülékenyebbek a szavai, és sorolhatnánk, hány és hány dolog van, amiben azt mondhatjuk, hogy ez a kombináció annyira nem az enyém. De Isten ad minket egymásnak. És ma is, és Rómában is, a visszatérők, az itt maradottak, a nyomás alatt élők, és a felszabadulásban szenvedők, meg kell találjuk a közös utunkat. De nekünk ilyen Isten nélkül nincs. Nekünk ilyen Isten nélkül nincs. És ezért tudja azt mondani Pál, hogy a Krisztus szolgálata
ami nagyon fontos, a róla tanult evangélium, ami nagyon fontos, mert ez segít. Ez segít a célon tartani a szemüket a rómaiaknak, és kedves testvérek, ez segít bennünket is. Nagyon kemény annak a gyülekezetnek az élete, amelyben a Biblia megismerése, ha egy ilyen grafikonnal van kifejezve, akkor stagnál, vagy éppen csak egyre lefelé megy. Mert jönnek idők, jönnek terhek, jönnek kérdések, amikben ott kell legyünk, és nagyon nagy ajándék, hogyha nem a magunk válaszait kell előhozzuk, hanem az Isten szent lelke élővé és hatóvá teszi bennünk a bibliai történeteket, a megtanult igéket, az énekeket. Ez egy nagyon nagy lehetőségünk. És valamilyen oknál fogva szeretünk ennek ellenállni. Mára úgy megyünk át nagyon sokszor egy-egy ige szakaszon, hogy persze, tudom, hallottam, igen. De azokban a mélységekben ott van a mi szabadulásunk és megmenekülésünknek a története. Ott van elkészítve nagyon sokszor évszázadokkal ezelőtt kimondott és megjelölt proféciákban, ami szabadulásunknak a magyarázata. És hogy mennyire tragikus erről lemaradni? Gondoljunk csak Jézus kortársaira, akik születésüktől fogva, már 10 éves koruk előtt jóval arról tanulnak, hogy eljön a Messiás. Meglett férfiakként évtizedekig az életükbe ez a tudás csepegettés folyt, és mikor velük szembe van, fogalmuk sincs róla. Tehát ez nem lehet. Hát az, hogy csodát tett, az egy dolog. Más is bejelentkezett és mondta. Ha mi a Biblia ismeretében, vagy hadd mondjam ezt inkább lényegre törőbb formában, ha mi az Isten ismeretében megelégszünk, avval amennyi van, úgy, ahogy sikerül, akkor ha eljön a hitvalló pillanat, elmehet az orrunk előtt az idő, de nem fogjuk látni, hogy nekünk ott dolgunk és szerepünk van. Engem nagyon motivál most ennek a nyárnak ez a pár nagy alkalma, amire készülünk gyülekezetként. Mindenek előtt a gyermekhét, ugye időrendileg haladva, aztán a konfirmandusok hete, az ifis hét, és majd ez az ifjúsági találkozó, amit jó reménység szerint megrendezhetünk, továbbadva a nekünk kapott áldást. És bennem azok a dolgok jönnek ennek kapcsán elő, hogy vajon mondhatjuk-e még majd máskor is ezeknek az ifjaknak, hogy Jézus Krisztus szeret titeket, és nem akarja, hogy elvesszetek. Vajon kapunk-e még időt majd máskor is arra, hogy elvégezzük ezt a szolgálatot, vagy ez egy mostani, egyszeri pillanat? Azért nagyon nehéz nekem ez a téma, mert volt már olyan évfolyam, amelyikkel úgy voltam, hogy még van időm, és majd még biztos mesélhetek, és egyszer egy februári reggelen arra ébredtünk, hogy itt, ebben az országban minden fenekestől felfordult. És kicsit lehet, hogy ez az élmény, ami velem mondatja, de hinni akarom, hogy inkább az Isten igéinek ez a különösen figyelem és látástisztító jó hatása az, ami beláttatja és megláttatja, hogy az idők gonoszak, és áron is vegyük meg az alkalmat, ami nekünk adatott. Az igének a hallgatására, tanulmányozására és a szolgálatunk felvételére.
A római gyülekezet létjogosultsága tehát az, hogy Jézus Krisztus ott is keres még embereket. Keresi azokat, akik akarnak megszabadulni. A mi beregszászi gyülekezetünk létjogosultsága, hogy Jézus Krisztus keresi még azokat, akik meg akarnak szabadulni. Lehet, testvérek, ma mi vagyunk azok, akik leginkább szabadulnánk mindattól, ami körülvesz. Lehet, ma mi vagyunk azok, akiket elsősorban az Isten megtart, megerősít, és újra elhív. Mert ilyen is van. Egyszer az egyik lelkész, már sok-sok év szolgálat után, képzeljük el, átadta az életét az Úr Jézus Krisztusnak. És ez a történet bennem nagyon megragadt. Hogy lehet ige hirdetéseket elmondani a szószékről úgy, hogy az én életemnek nem megváltója Jézus Krisztus. Ez valahogy az én fejemben nem fér bele, de lehet. De nem ez a csoda, hanem hogy még innen is, erről a helyről, ahol én állok, még innen is meg lehet térni. És utána lehet Jézus Krisztus szavára elmenni és megcselekedni mindazokat, amiket az Atya rendelt. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos alaplépés mindnyájunk életében, az Isten előtt való elcsendesedés, és sokat ismétlem pláne mostanában, de a bűnbánat. Nem tesz ez minket kevesebbé, sőt, talán ez tesz bennünket leginkább emberré. Emberré, aki Isten akaratában meg tud nyugodni. Kedves testvéreim, nagyon sokan ma nem találják a nyugalmukat Isten akaratában. Hangzik is a kérdésed, ha van Isten, hogy ezt megengedi? Milliók nem találják a nyugalmat Isten akaratában. Nekünk fel van kínálva a nagy lehetőség, hogy gyülekezetként, közösségként, és én ebben is nagyon nagy erőt látok, hogy egyénként is békére, nyugalomra lelhetünk az Isten akaratában. És a 26. és 27. vers szól most nekünk, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Nyitva áll az ajtó. Ma még bejöhetek. Nyitva áll az ajtó mindnyájunk számára, hogy mostantól kezdve Isten akaratában keressem a boldogulásomat. Nyitva áll az ajtó arra, hogy odaforduljak mindazok felé, akik rám vannak bízva, akikért én szolgálhatok, akikért én küldettem. Hiszem és vallom, hogy egy emberi élet ki olyan hasznossági érzete se azelőtt, se azután nem lesz az embernek, mint amikor az Isten tervébe a saját dolgát megérti, és ezt tudja vállalni. Hát kívánom, hogy a mi gyülekezetünkbe ez a felismerés ilyen lángokként gyújjon fel bennünk, és valamennyiünk életében ezt az ajándékot tudjuk megélni, megtapasztalni, és így legyünk majd az ima közösségeknek, az elvégzendő szolgálatoknak, az ige hirdetéseknek, a bizonyságtételeknek, és ki tudja még hány és hány szolgálatnak lelkes és rendíthetetlen tagjai Jézus Krisztus nevének a dicsőségére. Amen. Válaszoljunk énekszóval az ige szavára a 342. dicséretünknek
a 8. verszakával.

Istenünk, olyan könnyen el tudunk menni a körénk helyezett áldások mellett, és rá se fordítjuk néha még a tekintetünket, meg se állunk minden fölött, amit nekünk ajándékba adtál, pláne a testvéri közösségben. Urunk, tisztítsd a mi gondolatainkat, és könyörgünk, hogy világosítsd meg értelmünket. Ne nyeljen el bennünket a sötétség. Ne gondoljuk a magunk bölcsessége szerint el a saját életünket, hanem mutass nekünk utat abban, hogy mi az, amit te kívánsz. Mélyítsd az ismeretünket, hogy ezáltal is ki tudjuk védeni mindazt, amivel hígítani, fertőzni kívánják a rólad alkotott képet, a te általad elmondott tanítást. Urunk, eléd hozzuk most gyászolóinkat. Imádkozunk az ő életükben vigasztalásért és erőért. És eléd hozzuk azon testvéreket, akiket erővel hurcoltak katonai szolgálatra. Te látod, mi nehéz ezzel megküzdeni, és mi mindent él meg az ember ilyenkor. A te evangéliumod szabadulás itt és mindenhol a nagyvilágon. Így imádkozunk bűnbánatért és megtérésért minden vezető, minden gyülekezeti tag és minden ember életében, itt ebben a városban és az egész országban. Könyörülj rajtunk, Urunk, a te egyszülött fiadért, az Úr Jézusért, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, áldásvételre készülve énekeljük hitvalló énekünket és a nemzeti imádságot.

Mutasd meg hatalmadat, Uram, mi pedig éneklünk, zsoltárt zengünk hatalmas tetteidről. Amen. A 467. dicséretünknek énekeljük mind a 6 verszakát, Jöjj királyom, Jézusom!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitajuslok a Chivradio Puls FM. Menez vúgy Miklós Barta. До вашої уваги програма «Мовою музики». У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vigyam azt a fa, Jodin FM.
1: Klaszne radio, v dorohu.
3: A naši cíze z tých jeho

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Kedves hallgatóink, ezúttal is egy kárpátaljai magyar mesét hallhattok. Tartsatok velünk! Peres Vera, a táncoló virágok. Gyönyörű nyár végén napra ébredt a természet, amikor még olyan szépen, sőt, pompázóan nyíltak a réti virágok. De már lassan kopogtatott az ősz is. Ezt a szellő is jelezte, mert egy-egy hullámmal mindig többet lengedezett.
1: De én még olyan jól érzem magamat,
0: szólt az egyik virág, és egy picinke könycsepp pergett le a szirmán. A többi virág vigasztalta, sose búsulj, jövő nyáron újra visszajövünk, inkább örüljünk ennek a pár fényes napnak. Na igen, szólt közülük az egyik. Bárcsak eljönne hozzánk a virágok tündére, akkor egyszerre minnyáján tudunk táncolni, talán csak egy napra. Nekünk az is elég volna, akkor mindannyian megismernénk egymást, közelebbről. Ó, igen, szólt a lila harangvirág, talán én vagyok itt a legszebb.
2: És én,
0: szólt a fehér koronájával a Margaréta. Erre megjelent a virágok pillangója, aki végig simította mindegyik virágot, és felelt is nekik.
1: Ti mind-mind így vagytok szépek, ahogy vagytok.
0: Hallottam, amit susogtatok. Szeretnétek táncolni, hogy elbúcsúzatok a nyártól. Tudjátok mit? Én elrepülök a virágok tündéréhez, és elhívom ide nektek. Aztán majd ő a varázslatával megmozdítja a lábaitokat a földből, és ha csak egyetlen nap, de mindnyájan fogtok táncolni.
1: Ó, igen!
3: Ó,
1: ez
3: igen.
1: Biztos!
3: Ez most kedves pillangó!
1: Ez most kedves pillangó! Ó, de jó!
0: Hasogták mindegyszerre a virágok.
1: Igen, igen, addig is illatozzatok, mert biztos, hogy a virágok tündérjének most is nyitva van az ablaka, és csodálja az illataitokat.
0: A virágok szót fogadva egyetlen percre sem húzták össze szirmaikat. Erre a pillangó gyorsan elszállt, és már vitte is a hírt, s a pompázó illatot. De még visszakiáltott.
1: Hamarosan jövök!
0: A virágok örömteli bólintással kiáltottak vissza.
1: Várunk, siess!
0: Ám de a fényes, ragyogó napsütés után gyülekezni kezdtek a grafit szürke fellegek. Feltámadt a szél. Viszont a réti virágok nem tettek mást, vártak, és arra gondoltak, hogy ha a pillangó hamar odaér, akkor a virágok tündére eljön és megvédi őket a vihartól. Csak otthon ne felejtse a varázspálcáját, mert akkor a csúnya felleg fog győzni. Szétáztatja majd az addig viruló szirmaikat, és elmaradna a nyarat búcsúztató tánc is. De erre még gondolni sem akartak, ezért megkérték a finoman folyó szellőt, hogy ringassa őket álomba. Aztán holnap, ha új nap virrad rájuk, talán minden megoldódik. Azzal jól behúzták a szirmaikat, hogy még véletlenül se érjen harmatot. Ez alatt az idő alatt a pillangó meg sem állt a virágok tündérjének a palotájáig. Éjjel-nappal röpült, megkerülte a csúnya felleget, s amit ígért, azt meg is tette. De bizony úgy elfáradt, hogy alig érkezett beröpülni a tündér ablakába, ott lezuhant. Már azt se bírta elmondani, miért is jött. A tündér gondosan, óvatosan ráfektette egy virágsziromra, és harmadcseppel megitatta. Akkor a pillangó kinyitotta a hatalmas szempilláit, aztán már mondta is, mi okból érkezett.
1: Üzenetet hoztam. Na, mondd hamar, mert már odakint kezd felkerekedni a fellegtündér is. Csak az van, hogy az összes réti virágaid el akarnak búcsúzni a nyártól, és azt szeretnék, ha te is eljönnél, és feloldanád finom lábaikat a földből, és egyetlen nap tudnának táncolni. Így a távolabbi körben lévő virágokkal is megismerkednének, aztán végleg elbúcsúznának a nyártól, és a most még szépen nyíló szirmaiktól is végleg búcsúznának, amelyek ugye hamarosan porba hullanak. De te, virágok tündére, te mindenre képes vagy, és szeretnénk, ha segítenél a táncban. Ó, kedves pillangó, te igazán ezért jöttél? Hát akkor bizony veled megyek, mondta a virágok tündére. De akkor hadd lássam én is őket, és mindegyikből hozok egy-egy szálat a palotámba. Aztán majd a következő évben újra elszórom a magvaikat és a szirmaikat. De most siessünk, nehogy megelőzzön a fellegek tündére, aki már-már a sarkukban volt. A virágok tündére a hálóját kivetette, a pillangót saját szárnyára ültette, és meg sem álltak a virágos rétig. Ott a tündér hálójával körbevette az egész viruló rétet, ahol úgy illatoztak a virágok, hogy már-már az összes pillangó búdultan szállt arra. A virágok pillangója megszólalt.
0: Itt vagyunk! Megjöttünk végre!
1: Újjongtak a virágok, örvendeztek, és illően köszöntötték a virág tündért, aki most arra figyelmeztette, hogy nincs sok idő, mert erősen közeledik a felek tündér is. Az is kivetette a hálóját, és szét akarta áztatni a viruló rétet. De a virágok tündére hamarabb érkezett, és ő bizony ezt meg nem engedte. Ezért nagy haragjában a felek tündér csapott egy nagy kört, és kikerülte őket.
3: Te jól vigyázzatok!
1: Kiáltott.
3: Csak egy napot kaptok, aztán visszajövök ám!
1: Ó, igen, igen, erre vártunk, csak egyetlen egy napra, de hadd táncoljanak és örüljenek egymásnak, mert a virágoknak is van lelkük. Szóval megkapták az egyetlen napot, mert a virágok tündére egyetlen sóhintással szabaddá tette a földben gyökerező virágok lábait, a tündérhálója védelmezően feszült, még a széltől is óvta a virágokat. Elkezdődött a várva várt pillanat, a nap is segített a fényével, a tücsök a zenéjével, hogy olyan boldogok voltak, hogy szinte összeolvadtak a virágok összes színével. A tündér is velük táncolt, a pillangó is. Úgy elszaladt az idő, már-már dél felé járt, de ők mindenről elfeledkeztek. Csak a harangvirág szólalt meg, aztán a margaréta, a ne felejts, a kakukkfű, a többi virág a napnak minden percét ki akarta élvezni és táncolni. Megszólalt a virágok tündére.
0: Nem szeretném elvenni a kedveteket, de lassan letelik a nap.
1: Volt még egy kevésnyi percük, aztán átölelték egymást és dicsérték, mert ők még magukról sem tudták, hogy ennyien virulnak a virágos réten. Nem bánták volna, ha örökké tart ez a nap. És ezt felhangon kiáltozták a virágok tündérének. Ő pedig átszellemülten így válaszolt,
0: akkor nem is lesz vége.
1: És már szólt a tündéri hálónak, és az leszállt, és szólította a táncoló virágokat, üljenek fel, amíg még a lábuk szabad, és mindannyian elfoglalták a helyüket. Nos, a napnak mindjárt vége.

0: Rikácsolt a fellegt tündér. Viszont a hálón lévő virágok a pillangóval és a tündérrel együtt leszálltak a virágtündér kertjébe. Na, itt folytathatjátok a táncot, most már mindannyian itt fogtok nekem nyílni, itt soha se fogtok elhervadni. A nyarat sem kell többé búcsúztatni. Mert itt örök nyár van. Ahogy ezeket a szép tündéri szavakat meghallották a virágok, mind-mind a földre szálltak, és ott is maradtak, belegyökereztek. Hiszen már úgy is elfáradtak. De aludni szabad? Kérdezte a harangvirág. Igen, igen, felelte rá a tündér. Te mindig kongatod a fejed, úgy, hogy jó, ha alszol. S el is aludtak, mindannyian. Persze, a felleg tündért nagy csalódás érte, mire visszaért a rétre, hogy eláztassa a viruló virágokat. Már nem találtott senkit. Így elmaradt a bosszúja.
1: Talán majd máskor,
0: mondta vicsorogva, de már annyira csüngött a hálója, ami tele volt esővel, hogy nem bírta tartani. Így odaadta a folyónak. S azzal a felleg tündér visszasúrant a nap mögé. Így mindenki boldog volt. A pillangó is a virágokkal maradt. Hiszen hogy is nyílhatna virág pillangó nélkül a tündérkertben? Ahol örök nyár van.
2: Mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: Edzem, nagyon ne pofáj.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс.
2: 92.1 FM.
1: Классное радио. Вдорогу.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyázz a tapa, jó din FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.

0: popzenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.